0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Országos víradó napot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demet Árdia vagyok. Országos víradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes víradókat. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Kérdőiben várják a véleményeket a királyi napokról. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kérdőiben várják a véleményeket a székesfehérvári királyi napokról. A szervezők arra kíváncsiak, hogyan értékelik a látogatók a fesztivált, illetve milyen fejlesztéseket vagy változtatásokat javasolnak a következő évekre. A felmérés online a Városi Honlapon érhető el, papíron pedig az Országzászló téren, a Virágórával szemben található információs faházban tölthető ki, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Meghosszabbították az Abarégia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezhet Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel, közölte a város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhető be augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az Abarégia fotópályázat kiállításán, valamint más fotópályázaton sem részesültek díjazásban. Mesterséges intelligenciával készített alkotásokat nem fogadnak el. Az eredményhirdetést és a legjobb képekből tartott kiállítás megnyitóját október 17-én tartják. A nemzeti ünnepen is a megszokott rendszerint szállítja el a lakossági hulladékot a depónia. Az érintett településeken a gyűjtőedényeket augusztus 20-án kora reggelig kell kihelyezni, tájékoztatta a város oldala. A társaság hulladékudvarai az ünnepnapon zárva tartanak. A Székesfehérvár csala pénzverővölgyi hulladékkezelő központ és hulladéklerakó pedig augusztus 20-án és 21-én nem nyit ki. A személyes ügyfélszolgálatok augusztus 20-a és 23-a között nem lesznek elérhetők. 15 játszótérből 10-nél talált hiányosságokat a fogyasztóvédelem Fehérvár megyében. Az év első felében 7 településen összesen 101 eszközt vizsgáltak, ezek közül egyharmadánál tártak fel problémát. Kifogás Csórón, Egyeken, Pusztavámon és Táncon merült fel, írja Feol. Leggyakrabban az előírt tájékoztató tábla hiányát, valamint az időszakos felülvizsgálat elmaradását kifogásolták. Emellett a szükséges nyilvántartások vezetését is ellenőrizték. Ha egy játék nem felel meg a biztonsági követelményeknek, vagy baleset veszélyessé válik, gondoskodni kell a javításról vagy elbontásról, addig pedig nem használható. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
3: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt, a védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma, kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig eszőre teljen egy lába szőlő.
2: Augusztusban is folytatódik a daganatos betegek és hozzátartozóik számára létrehozott támogató klub Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztályának következő foglalkozásán arra a kérdésre adnak választ, hogy hatnak-e gyógynövények a rákos sejtekre, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. A találkozót augusztus 26-án tartják. A kezdeményezés célja, hogy hiteles szakmai információkkal, valamint támogató közösséggel segítsék az érintetteket. A programra a daganatos betegséggel élőket és hozzátartozóikat várják. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A főzőcsapatok augusztus 26-án éjfélig adhatják le jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakanalat, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a lecsókirály címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa, valamint a zsűri külön díja. Az alapanyagokról a nevezőknek kell gondoskodniuk. A szervezők többek között tűzifát, tűztáncát, sörpad garnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják meg a programot. Kerülő útra terelik a forgalmat a Nagyszombati utca lezárása miatt. Székesfehérváron arra kérik a közlekedőket, hogy ne a kis utcákon kerüljék el a Nagyszombati utcai útzárat. A Zsolnai út és az Aranybola sétány közötti rész felújítása augusztusban teljes lezárás mellett folytatódik. Az elmúlt napokban sokan a környező lakópihenő övezeteket választották, az ottani keskeny utak azonban nem alkalmasak ekkora forgalomra, tájékoztat a város oldala. Alternatív útvonalként elsősorban a Fiskális és a Pozsonyi utcát, illetve más, nagyobb forgalomra alkalmas, öreghegyi utakat javasolják. A Nagyszombati utcában eközben folyamatosan halad a felújítás. Az úttestet kiszélesítik, járdát és kerékpársávokat építenek, az Aranybola sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket, valamint gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknál. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellene kellemetlen vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén, mert hogy csak három napos, és ebből ma a második kezdődött el. Augusztus 18. kedd, sok boldogságot az Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt, 10 perccel, meg Szem Levente vagyok. Ebben a fél órában Fábián Júli Zuhekörrel közös dala a Madison Avenue-é, elsőként pedig Tom Novi-é szól. Now or Never, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Emlékszünk? Én kettő dolog, pókember és motocross versenyző. Ma van a ne add fel nap, úgyhogy ne adjuk fel gyerekkori álmainkat, bár pókember nem lehetek, azért még a motocross összejöhet. Ha nem is versenyszinten, de egyszer mindenképpen szeretném kipróbálni, eddig még nem sikerült. Like a Child, Fábián Juli és Zuhacker közös dala folytatja a kedreggelt itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a reggel, és napközben is csak 22-28 fok között alakul majd a maximum. Keleten, északkeleten még lehet egy-egy zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés és friss hírek. Pillanatokon belül rögtön fél hét. Oli Mörsz és a Dance With Me Tonight folytatja a hírek után. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kérdőíven várják a véleményeket a királyi napokról. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kérdőíven várják a véleményeket a székesfehérvári királyi napokról. A szervezők arra kíváncsiak, hogyan értékelik a látogatók a fesztivált, illetve milyen fejlesztéseket vagy változtatásokat javasolnak a következő évekre. A felmérés online a városi honlapon érhető el, papíron pedig az országzászló téren, a virágórával szemben található információs faházban tölthető ki, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A nemzeti ünnepen is a megszokott rendszerint szállítja el a lakossági hulladékot a depónia. Az érintett településeken a gyűjtőedényeket augusztus 20-án kora reggelig kell kihelyezni, tájékoztatta a város oldala. A társaság hulladékudvarai az ünnepnapon zárva tartanak. A Székesfehérvár Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és hulladéklarakó pedig augusztus 20-án és 21-én nem nyit ki. A személyes ügyfélszolgálatok augusztus 20-a és 23-a között nem lesznek elérhetők. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kell kellemetlen vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án kedden. Ma a nap első felében északkeleten és itt ott keleten még lehet további eső, zápor, illetve zivatar. Napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok, gomoly felhők váltják egymást, de már csak elszórtan lehet futózápor, zivatar. Felfrissült a reggel, 11-19 fok között van odakint, és 22-28 foknál nem lesz melegebb napközben sem. Aztán napról napra egyre melegszik az idő, holnap már 28-33, míg csütörtökön 30-35 fok közötti hőség lesz újból. Jesse J és a Domino folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 08.18 a mai dátum és 2026 az évszám, akár a hírek alatt is lehet közlekedési infót küldeni, és hát rengetegen vannak a névnapos hölgyek is, az Ilonák, sok boldogságot nekik. 06.20.55.55.155, ide nekem Give It To Me címmel Madonna dala is jön majd. Akár csak az LGT embertelen dala, egy 2022-es Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor által készített feldolgozása. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is esztelen jó. Rövid szünet, a zenék között friss infók, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen. Futással ünneplik az államalapítás napját Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 15 játszótérből 10-nél talált hiányosságokat a fogyasztóvédelem Fehérvár megyében. Az év első felében 7 településen összesen 101 eszközt vizsgáltak, ezek közül egyharmadánál tártak fel problémát. Kifogás Csóron, Egyeken, Pusztavámon és Táncon merült fel, írja Feol. Leggyakrabban az előírt tájékoztató tábla hiányát, valamint az időszakos felülvizsgálat elmaradását kifogásolták. Emellett a szükséges nyilvántartások vezetését is ellenőrizték. Ha egy nem felel meg a biztonsági követelményeknek, vagy baleset veszélyessé válik, gondoskodni kell a javításról vagy elbontásról, addig pedig nem használható. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: A kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk akkor, mert kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán így aki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy lába szőlő.
1: Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választhatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A Velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépi is készül. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Augusztus 18, kedd, Ilonák, szülinaposok, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Skót Texas zenél, ebben az órában halljuk majd az M-People-t is. Elsőként pedig jön a Black Eyed Peas, a Don't Funk With My Heart-tal.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 18-án kedden. Ezen a napon 1949-ben Adolf Dassler, vagy becenevén Adi Dassler, bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a múltból egy picit később, addig még az MP-ből mindjárt Geszti Péter, Presser Gáborral és Lotfi Begivel jön az Embertelen dal, most pedig Madonna érkezik a Give It To Me-vel a Best-en. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén. Háromnapos, és ma kedd van, augusztus 18-a. Jönnek a friss hírek, aztán egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Szerencsére felfrissült a levegő. Ma 22-28 fok között lesz a legmelegebb pillanatokban is a maximum. Aki pedig már elindult és van közlekedési infója, az elküldheti a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan lezárul a nevezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Vadveszélyre figyelmeztet a rendőrség. Már sokféle tünetet okozhat a parlagfű. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A főzőcsapatok augusztus 26-án éjfélig adhatják le jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakanalat, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a lecsókirály címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa, valamint a zsűri külön díja. Az alapanyagokról a nevezőknek kell gondoskodniuk. A szervezők többek között tűzifát, tűztáncát, sörpad garnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják meg a programot. Fokozott óvatosságra int a vadveszély miatt a vármegyei rendőrség. Tabajdon egy 16 éves motoros elé őszpak ugrott, a fiú megsérült, az állat pedig a helyszínen elhullott. Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalnak nem volt érvényes vezetői engedélye, motorkerékpárját pedig korábban kivonták a forgalomból, írja a hatóság közösségi oldala. A vármegyei rendőrség azt tanácsolja, hogy csökkentsük a sebességet, tartsunk megfelelő követési távolságot, egy áthaladó vad után pedig számítsunk tovább. Is. Ha az ütközés már nem kerülhető el biztonságosan, ne rántsuk el hirtelen a kormányt. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknál. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban, hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án, kedden. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 65 éve a mai napon készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya épített Nyugat-Berlin köré. Ma 90 éve született Robert Redford, amerikai színész. Láthattuk a Suttogóban és a Kémjátszmában is többek között. 74 éve szintén a mai napon született Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes, dalszövegíró, Dirty Dancing, Ghost. Pontosan 43 éve a mai napon a Városligeti Királydombon bemutatták az István a király című magyar rockoperát. augusztus 19 megszületett Everlast, ír, amerikai rapper, énekes, dalszövegíró, a House of Pain tagja, zenéjének jellegzetessége a rap ötvözése az akusztikus rock zenével. És 1983-ban ezen a napon született Mika, angol énekes. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír, majdnem 8 kilométeres a dugó az M3-ason Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. Szívderítő zene akár dugóban ücsörgéshez is. 8 után jön Szaloméda Bahia. És Pixáik is a balatoni nyárral. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 8 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.
4: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmsékesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Ciráki kastély Lovasberényben, Fejérvár megyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A székesfehérvári püspöki palota a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cop stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Kérdőíven várják a véleményeket a királyi napokról. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kérdőíven várják a véleményeket a székesfehérvári királyi napokról. A szervezők arra kíváncsiak, hogyan értékelik a látogatók a fesztivált, illetve milyen fejlesztéseket vagy változtatásokat javasolnak a következő évekre. A felmérés online a városi honlapon érhető el, papíron pedig az Országzászló téren, a Virágórával szemben található információs faházban tölthető ki, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A nemzeti ünnepen is a megszokott rendszerint szállítja el a lakossági hulladékot a depónia. Az érintett településeken a gyűjtőedényeket augusztus 20-án kora reggelig kell kihelyezni, tájékoztatta a város oldala. A társaság hulladékudvarai az ünnepnapon zárva tartanak. A Székesfehérvár Csala pénzverővölgyi hulladékkezelő központ és hulladéklerakó pedig augusztus 20-án és 21-én nem nyit ki. A személyes ügyfélszolgálatok augusztus 20-a és 23-a között nem lesznek elérhetők. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fejérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kell kellemetlen vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben a fél órában az Allianz Ethnic-től vagy a Honey Beast-től mindjárt Robbie Williams is énekel a névnapos hölgyeknek, az Ilonáknak. Mindenek előtt azonban Lady Gaga jön a Paparazzival. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a rövid munkahét közepén, augusztus 18, kedd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ilyenkor szokásosnál nagyobb a tumultus a főváros belső kerületeiben. Autópályáinkon egészen jól járható szinte minden szakasz, egyet leszámítva M3-as Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták, 7-8 kilométeres dugóra kell készülni. Szálloméda Báhia folytatja a kedreggelt, egy perccel lassan kettővel, 8:45 után itt a Best FM-en.

0: salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Már-már a fűtés kapcsoló után nyúltam reggel az autóban, de azért csak nem. Felfrissült, mindenhol a levegő 20 fok alatt van, még mindig egy csomó helyen az országban, napközben pedig 25 fok körül alakul a maximum. Alapvetően napos, szeles idő lesz némi gomoly felhővel. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Backstreet Boys jön a We've Got It Going On-nal. Rögtön 8:30, jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen. Futással ünneplik az államalapítás napját Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 15 játszótérből 10-nél talált hiányosságokat a fogyasztóvédelem Fehérvár megyében. Az év első felében 7 településen összesen 101 eszközt vizsgáltak, ezek közül egy harmadánál tártak fel problémát. Kifogás Csórón, Egyeken, Pusztavámon és Táncon merült fel, írja Feol. Leggyakrabban az előírt tájékoztató tábla hiányát, valamint az időszakos felülvizsgálat elmaradását kifogásolták. Emellett a szükséges nyilvántartások vezetését is ellenőrizték. Ha egy játék nem felel meg a biztonsági követelményeknek, vagy baleset veszélyessé válik, gondoskodni kell a javításról vagy elbontásról, addig pedig nem használható. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor de kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán így, aki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy tábla szőlő.
1: Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választhatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A Velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Hála a jó égnek, felfrissült mindenhol a levegő, a maximumok ma 25 fok körül lesznek, és 20 foknál nincs most melegebb az országban. Napos, szeles, délután egy kicsit gomoly felhősebb idő, csapadék nélkül. Itt telik augusztus 18-a kedd, és hát most azt látom, hogy 20-ára és 21-ére visszatér a kánikula, 34-35 fok, de aztán újból visszacsökken 30 fok környékére a napközbeni maximum, és hát nagy valószínűséggel most már kevesebb eséllyel lesznek 35 fokok. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Bill Smith-től a Wild Wild West a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is az M3-oson a legrosszabb a közlekedők helyzete ma reggel. Vásáros-Namény felé Bag és Kerekharaszt között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. 8 kilométeres a torlódás, aki tud, kerüljön a 3-os főúton. És aki velünk tart 9 után is, az találkozhat a Bon Jovival. És itt lesz Curtis Péli Barnával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfm Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itt van.
5: Nádasdy Ladányban található Nádasdy kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdy család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidek grófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdy Lipót Schmidek Károlytól vette meg Sárladányt, melynek nevét később Nádasdy Ladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszárnyként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdy család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Hamarosan lezárul a nevezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Vadveszélyre figyelmeztet a rendőrség. Már sokféle tünetet okozhat a parlagfű. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A főzőcsapatok augusztus 26-án éjfélig adhatják le jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakanalat, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a lecsókirály címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa, valamint a zsűri külön díja. Az alapanyagokról a nevezőknek kell gondoskodniuk. A szervezők többek között tűzifát, tűztáncát, sörpad garnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják meg a programot. Fokozott óvatosságra int a vadveszély miatt a vármegyei rendőrség. Tabajdon egy 16 éves motoros elé őszpak ugrott, a fiú megsérült, az állat pedig a helyszínen elhullott. Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalnak nem volt érvényes vezetői engedélye, motorkerékpárját pedig korábban kivonták a forgalomból, írja a hatóság közösségi oldala. A vármegyei rendőrség azt tanácsolja, hogy csökkentsük a sebességet, tartsunk megfelelő követési távolságot, egy áthaladó vad után pedig számítsunk tovább. Is. Ha az ütközés már nem kerülhető el biztonságosan, ne rántsuk el hirtelen a kormányt. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknál. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát kérdeztük.
7: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban, hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
6: Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És olyan ikonjai, mint a Moloko, a Bon Jovi, Ákos, a Destiny's Child, Melanie C, Whitney Houston, vagy rögtön az óra elején Christina Aguiléráék a Can't Hold Us Down-nal. 4 perc elmúlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék. Útunkat a 90-es és 2000-es években 1999 tájékán folytatjuk. Ekkor jelent meg a Destiny's Child Say My Name című dala. A trió egyértelműen legnépszerűbb és mai napig is aktív tagja. Beyoncé Knowles pedig kivásárolta az LVMH luxuscsoport részesedését a dédapjáról elnevezett Sir Davis Whisky márkából, így most 100%-ban ő a tulajdonosa. Nem csak világhírű és sikeres popénekesnő, de úgy tűnik tudatos üzletasszony is Beyoncé Knowles.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Bon Jovi és a Have a Nice Day. Szép napot, és aki nem szeretné, hogy belerondítson egy 8 kilométeres torlódás a mai szép napjába, az M3-ason, Vásárosnemény felé, Bagnál hajtson le, és a 3-as főúton kerüljön, ugyanis kerekharasztig 8 kilométeren keresztül torlódik a pálya, a külső sávot lezárták, burkolatjeleket festenek. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

FM a legjobb zenék. Itt az idő, szólt a Molok oldala, The Time is Now, és hát végre itt a jó idő, a kellemes idő, felfrissült a levegő. Ma 25 fok körül alakul a maximum, sok napsütés, délután némi gomoly felhő, enyhe szél, csapadék nélkül. Így alakul augusztus 18-a, kedd időjárása.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor még volt víz a Dunában, a Balatonban, a Velencei tóban, amikor még volt MTV, na ott láttam először, mert hogy videoklip formájában találkoztam a Soul to Soul Get a Life című slágerével. Azóta sok minden változott, de van, ami nem. A VIP még mindig nem találja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kérdőíven várják a véleményeket a királyi napokról. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kérdőíven várják a véleményeket a székesfehérvári királyi napokról. A szervezők arra kíváncsiak, hogyan értékelik a látogatók a fesztivált, illetve milyen fejlesztéseket vagy változtatásokat javasolnak a következő évekre. A felmérés online a városi honlapon érhető el, papíron pedig az országzászló téren, a virágórával szemben található információs faházban tölthető ki, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A nemzeti ünnepen is a megszokott rendszerint szállítja el a lakossági hulladékot a depónia. Az érintett településeken a gyűjtőedényeket augusztus 20-án kora reggelig kell kihelyezni, tájékoztatta a város oldala. A társaság hulladékudvarai az ünnepnapon zárva tartanak. A Székesfehérvár csala pénzverővölgyi hulladékkezelő központ és hulladéklerakó pedig augusztus 20-án és 21-én nem nyit ki. A személyes ügyfélszolgálatok augusztus 20-a és 23-a között nem lesznek elérhetők. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kell kellemetlen vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az órát a szülinapos Michael Holbrook Pennyman Jr., közismertebb nevén Mika, angol-libanoni énekes indítja. A ma 43. születésnapját ünneplő énekesen kívül hozom még a Red Hot Chili Peppers-t, jön Naughty Boy a La La La-val, itt lesz a Flip the Script és a C-Block is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Kedd van, úgyhogy még több ilyen és ehhez hasonló muzsika este a Night Shift-ben. 6-kor kezd a házigazda a White Boy, 7 és 8 között pedig DJ Hangya idézi meg a 90-es és 2000-es évek funky buliait.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/ nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra jönnek augusztus 18 kedd legfrissebb hírei, a délelőtt utolsó órájában pedig énekel Jennifer Lopez. És Jani Csákveca is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazavághatja a házipatikát a hőség, éjjel is járnak a metrók, mentesítő vonatok is lesznek a tűzijáték után. Gyilkosság majd öngyilkosság Gyoma Endrődön. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolása. Található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonat. És buszok indulnak az ország minden részébe. A gyanú szerint megölte lányát, majd végzett magával egy férfi Békésben, Gyoma Endrődön. A hazatérő feleség talált rájuk. Előbb 74 éves férjére a konyhában, aztán 48 éves lányukra az egyik szobában, írja a polisz.hu. A rendőrség vizsgálja a részleteket, emberülés miatt indult eljárás a tragikus ügyben. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Nem lesz tartós az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön az az amerikai sztár, aki egy bő 10-15 évet letagadhatna valós életkorából. Lenny Kravitz, aki nyáron nálunk is koncertezett, The Chamber című dalával indítja el augusztus 18-a kedd délelőttjének utolsó óráját. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 5555 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek kultikus brit zenekar az IMF érkezik. A csapat alapító tagja billentyűse Darren Derry, Brownson pedig a napokban 55 éves korában itt hagyott minket. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között nekiállítunk emléket. Az Unbelievable-lel most a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audio-vizuális show-val készülnek. A Margit szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Diva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél, jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Ed Sheeran Bad Habits című slágerével indítja a Best délutánt. Jó étvágyat, lassan ebédidő. Én várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is. Itt a Besten, Maxim Levente vagyok, hello! Bad habits lead to late nights and in alone.
2: Conversations with a stranger, I barely know. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátra. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a zarándoklatról hazatérő autóbusz, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda a balesetben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket, például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják. A méh nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát és szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten. Kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Hamarosan újra melegszik az idő, mondom a részleteket. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, kedden is. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Töltsük velem a következő néhány órát. Remek sláger kavalkád lesz a Halott pénzzel, Danny Minogue, Michael Jacksonnal, vagy éppen a Hooligans-szel. Ecsérem pedig megnyitja is az órát, jön a Bad Habits, pedig szép délutánt kívánok, és jó hangulatot mindenkinek mindenhová.
0: Best FM.

0: van a szín.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses szép keddet. Ha nagyon jó a kedvük, akkor pláne maradjanak itt. Dobják fel az én kedvemet is, na jó, csak azért nem annyira jó, mert függönymosással indítottam a napot, és kicsit elfáradtam, bevallom őszintén, mert hajnalán kezdtem, és rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy most annyira kedvelnek a szomszédok, hogy 7 óra után beindítottam a mosógépet, de sajnos nem volt máskor rá időm, úgyhogy hát bocsánat, innen is küldök majd nekik egy-egy dalt. Remélem, hogy nem haragszom. Bár az alattam lévő lakásban meg felújítás van, és ilyen nyolc óra körül nekikezdtek, szóval talán még jó vagyok. Szóval, de nem akarok ezzel fárasztani senkit, inkább szép délutánt kívánok. Szóval, ha jó a kedvük, akkor mindenképpen maradjanak itt. Ha esetleg kevésbé vagy önök is fáradtak, akkor pedig aztán nekiéreztem a legjobb zenéket, hogy az önök kedve is egy kicsit jobb legyen. A Backstreet Boys-szal szerintem már neki is mehetünk. Jön a Get Down, a Hooligans és a Királylány, most pedig PM Down viszi tovább a napot. Set a Drift on Memory Bliss. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is utazzunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat, ha valaki pedig lát valamit, akkor megköszönöm, ha hív vagy ír. Mindjárt mondom a számot, de előtte, hogy az M3-ason a határ felé az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös Nyugat csomópontnál a terelésbontása folyik. 62-es és a 70-es kilométerek között mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért a lassulás, 1-2 kilométeres most a torlódás. A 61-es főúton Kaposmérő közelében pedig egy autó hajtott árokba, a 129-es kilométernél felpályás lezárás van érvényben. 0620 55 55 155, ez a számunk, itt lehet hívni, de lehet Viber üzenetet is írni, vagy SMS üzenetet is. Én mindent várok, ha látnak valamit az utakon. Előre köszönöm az információt. Egyébként Budapestről is kaptam egyet, hogy a Kőbányai út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: United 3-an párban, higgyék el nekem, ez egy olyan dal, amit ma egész nap énekelni fognak, úgyhogy szívesen. A következő percekben friss hírek érkeznek, mert mindjárt egy óra, utána jön Paul Johnson és a Get Down, és az Iron Mafia is.
2: Volt egy

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változások jönnek az iskolákban, cukibögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat. 4 kiló drog a csomagtartóban, rács mögött a sofőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változáskora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvédtisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap után Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Országos véradónap lesz szombaton, ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet, a fiatalember nem tett vallomást. Az ügyészség szerint tartani lehet szökésétől, ráadásul további két eljárásban is gyanúsított, ezért javasolták letartóztatását, amit elrendelt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek, amelyek nagyrészt nem a föld alatt, hanem légvezetékeken a föld felett futnak, egyszerűen nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják az aljnövényzetet. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított erdőtűz a hónap elején. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is izgalmas slágerek és a legjobb hangulat. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Érkezik már is az Iri Mafia is, Volt egy álmom, de meghallgathatjuk a Verdák egyik betét dalát is. Ez a Rascal Flatts és a Life is a Highway, és ez főként azoknak küldöm, akik úton vannak. Robbie Williams érkezik rögtön az óra elején. Itt a Rock DJ.
3: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék, Melanie C és a Never Be The Same Again szólt itt a leges, legnagyobb kedvenceink között. 90-es, 2000-es évek, amikor még sokan mi is tínédzserek, gyerekek voltunk, és pont az ebédnél vetődött fel itt a kollégákkal az a téma és az a kérdés, hogy milyen jó érzés volt, amikor a nyári szünetben bementünk a szüleink munkahelyére. Nem mindig tudták ugye megoldani a felügyeletet, és akkor azért volt, hogy egy-egy napot bementünk a szüleink munkahelyére, vagy egyszerűen csak bementünk megnézni, hogy hol is dolgoznak a szüleink. Na, kinek milyen érzés volt? Egy kicsit gondoljunk erre vissza. Ma délután ez a nap kérdése. Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Na, legjobb zenék pedig a folytatásban is itt szólnak a Best FM-en, úgyhogy töltsük meg együtt a délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Wrote a song about it, like to hear it. Here you go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ágnes Vanilla most jó dalát énekeltük az előző percekben, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, aztán itt lesz velünk a Linkin Park is 2 óra után. Jön az Indian. És itt lesz Ruzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazavághatja a házi patikát a hőség, az MI segítségével kísérletezgetett robbanószereken egy férfi. Durván megtrollkodták a brit kormányfőt.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírása. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonat. És buszok indulnak az ország minden részébe. Robbanó szerkezetekkel kísérletezett udvarán egy férfi, a mesterséges intelligenciát is megkérdezte, hogyan lehet házilag rakétákat, tűzi játékokat gyártani, beszerezte a kellékeket, ám nem tesztelhetett sokáig. A rendőrök meglátogatták és az összes eszközt lefoglalták. A Hajdúböszörményi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben döntött az ügyben. A férfi másfél év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve. A végzés nem jogerős. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra elmúlt 5 perccel lassan megy tovább a délután a jó hangulat, és ez a keddi nap, mert ugye most rövid hetünk van, úgyhogy szerintem egy kicsit mindenki talán jobb szellemben, vagy jobb kedvel dolgozik így kedden délután, hiszen holnap szerda, aztán ugye augusztus 20, és jöhet a hosszú hétvége. Itt pedig a legjobb zenék, úgyhogy megyek a Linkin Parkkal, Indian.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni téma az, hogy amikor a szüleink munkahelyére bementünk, mondjuk a nyári szünetben, vagy bármikor, amikor mondjuk ők később végeztek, mikor mi a suliban végeztünk, és mondjuk meglátogattuk őket a munkahelyükön, szóval akkor ez milyen érzés volt, és ki hogy érezte ott magát? Elevenítsük fel ezeket az emlékeket. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Anita azt írja, hogy az ő anyukája tanítónő, és amikor ő még óvodás volt, akkor anyukájával is sulikezdés előtt nagyon sokszor bement a suliba, együtt díszítették a kis termet, és akkor ő már nagyon-nagyon várta, hogy iskolás legyen, és nagyon-nagyon szerette ezeket a pillanatokat, olyannyira, hogy ez kicsit később is megmaradt, mert hogy ő is tanítónő lett, úgyhogy ez így a családban maradt, és ez mennyire cuki kis történet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló élmények. Mellé pedig Berecki Zoltán csodás dala, ez a Hangokba zárva itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Elég sok korlátozásra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a kísérő rendezvények miatt. Úgyhogy például a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a március 15-e tér között augusztus 24-ig, míg a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között augusztus 22-ig tartják zárva az autósok elől. Aztán a Műegyetem rakpartot is lezertek, a Várkert rakpartot és a Lánchíd utcát, valamint forgalmi rendváltozások lépnek életbe a budai vár területén is. A Lánchidat augusztus 15 és 21-e között kizárólag a gyalogosok használhatják, az augusztus 20-ai esti tűzijáték idején azonban teljesen lezárják majd. A Margit hídon pedig a gyalogos forgalmat tegnap óta korlátozták, az ünnep napján 17 órától pedig autóval és gyalogosan sem lehet majd áthaladni rajta. Augusztus 20-án este az Erzsébet hidat is lezárják a forgalom elől. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még akár a lezárásokkal kapcsolatban információja, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen. Futással ünneplik az államalapítás napját Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 15 játszótérből 10-nél talált hiányosságokat a fogyasztóvédelem Fehérvár megyében. Az év első felében 7 településen összesen 101 eszközt vizsgáltak, ezek közül egyharmadánál tártak fel problémát. Kifogás Csórón, Egyeken, Pusztavámon és Táncon merült fel, írja Feol. Leggyakrabban az előírt tájékoztatótábla hiányát, valamint az időszakos felülvizsgálat elmaradását kifogásolták. Emellett a szükséges nyilvántartások vezetését is ellenőrizték. Ha egy nem felel meg a biztonsági követelményeknek, vagy baleset veszélyessé válik, gondoskodni kell a javításról vagy elbontásról, addig pedig nem használható. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
3: A kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor meg kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy tábla szőlő.
2: Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A Velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, fejjel, hello, Velence, nagyon vidám, kellemes kedd délutánt kívánok Önnek így augusztus 18-án, amikor is a mikrofonnál már Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy itt lesz majd Craig David és a Stavonnet, az óra pedig az Outkast Keddi már is, jön egyik legnagyobb slágerük.
0: 108 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 18-a van, ami azt jelenti, hogy pont a kellős közepén járunk a Székesfehérvári királyi napok 10 napos programsorozatnak. Volt már itt fogadalmi mise, nézünnep, királyi korcsolyázás, vándorkiállítások és fáklyás titkos túra is, de még közel sem ért véget az összművészeti fesztivál programja. Ma délután 18 órakor például a királyi napok nemzetközi néptánc fesztivál felvonulása lesz látható. A Városháztértől a főutcán át egészen a Zicsi színpadig, illetve a nemzetközi néptánc fesztivál zárógáláját is megtekinthetjük majd 19 órától, illetve a Bartók Béla téren a Hűség és árulás epizódok Nagy Lajos király életéből című darabot is megnézhetjük. Holnap pedig a Törekhegyi mulatság is kezdetét veszi, ami most már a 34. lesz a sorban. Fellép majd a Vagabonda, bevonulnak majd a Borrendek, de interaktív gyermekkoncert, Oswald Marika és Bebe fellépése is várja majd a Boritérre látogatókat, de lesz utcabál, LED zsonglőrködés és gólyalábas bemutató is. Miközben a belvárosban pedig a 12. Fricsai Richárd regionális katonazenekari fesztivál várja az érdeklődőket. Úgyhogy program az van bőven, helyszín is, úgyhogy bárhol és bármikor kikapcsolódhatunk a királyi napok programsorozat keretében. Na meg akkor is, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, hiszen nálunk pedig megállás nélkül pörögnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, és ígérem, hogy ezt a sorozatot nem szakítjuk meg, úgyhogy már is jön a Dalunis slágere.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is. Hát szerintem azt már minden Fejér megyei tudja, hogy Székesfehérvár életében ez az időszak, az augusztus 20-ai időszak különösen nagyon-nagyon fontos. De aki nem annyira történelem szerelmese, szerintem számára is fontos ez a nap, hogyha mondjuk a sport szerelmesének vallja magát, hiszen idén is várják a futás szerelmeseit a Bencehegyi félmaratonra méghozzá augusztus 20-án. A hagyományok szerint az államalapítás ünnepén ismét megrendezik ezt a jó kis programot, ami egy ingyenes közösségi futás. Több táv közül is választhatunk, a lényeg, hogy csütörtökön reggel 9-kor legyünk ott a startnál. A 21 kilométeres félmaraton mellett az 5 kilométeres, a 10 kilométeres és a 15 kilométeres futást is választhatják azok, akik nem indulnának neki a teljes körnek. A gyerekek számára 500 méteres körönfutással készülnek a szervezők. A verseny különlegességét a gyönyörű panoráma mellett az adja, hogy körönként 95 méteres a szintkülönbség. Hát nekem ezt síkterepen is nehéz lenne lehozni, tiszta büszke vagyok azokra, akik ezt tudják teljesíteni. Akinek pedig a sport mellé jól jön egy kis zenei rásegítés, vagy éppen a kedd délutáni meló mellé, nekik pedig érdemes a 108-ra és a 90,4-re hangolniuk, ahol a folytatásban már érkezik is Múni slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Én nem tudom, hogy hogy van vele, nekem ez az év tényleg úgy tűnik, hogy minden nap van mit ünnepelni, hiszen mind a mellett, hogy ezekben a napokban zajlik a Királyi Napok programsorozat, egy hónap múlva már a Kulturális Örökség napjaira készülhetünk. Szeptember 19-e és 20-a között kerül megrendezésre ez Magyarországon. Ezen a hétvégén az ország számos rejtett értéke, eddig zárt történelmi épületei, középületei tárják szélesre kapuikat a nagy közönség előtt. Ingyenesen látogatható programokkal, épületbejárásokkal, sétákkal várják a közönséget, és bizony nem lesz ez másképp idén sem. Így például a velencei Fischer Emil Múzeumban és a kápolnásnyéki Vörös Marti Emlékházban is tehetünk egy-egy különleges sétát. Megismerkedhetünk a Meszlén kastély történetével és a család mindennapjaival, valamint érdekes infókat hallhatunk a Vörös Marti Emlékház lakóiról és Vörös Marti Mihályról is. A program részleteit az intézmény közösségi oldalán is megtalálja, hogyha pedig a 90-es, 2000-es évek zenei világába, zenei történelmébe szeretne betekintést nyerni, akkor ezekért nem kell szeptemberig várnia, elég csupán a nap bármely pillanatában a Best FM-re hangolnia, mert hogy itt pörögnek életünk legjobb zenéi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Bent a neved. Órát pedig ATV kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Hamarosan lezárul a nevezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Vadveszélyre figyelmeztet a rendőrség. Már sokféle tünetet okozhat a parlagfű. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már csak néhány napig lehet nevezni az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A főzőcsapatok augusztus 26-án éjfélig adhatják le jelentkezésüket online. A 21. alkalommal megtartott közösségi esemény szeptember 12-én várja a résztvevőket Székesfehérváron, ahol családok, baráti társaságok és kollégák ragadnak fakanalat, írja Feol. A versenyen ezúttal is eldől, ki érdemli ki a lecsó király címet, emellett gazdára talál a Sipi emlékkupa, valamint a zsűri külön díja. Az alapanyagokról a nevezőknek kell gondoskodniuk. A szervezők többek között tűzifát, tűztárcát, sörpad garnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak. Kedvezőtlen időjárás esetén szeptember 19-én tartják meg a programot. Fokozott óvatosságra int a vadveszély miatt a vármegyei rendőrség. Tabajdon egy 16 éves motoros elé őszpak ugrott, a fiú megsérült, az állat pedig a helyszínen elhullott. Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalnak nem volt érvényes vezetői engedélye, motorkerékpárját pedig korábban kivonták a forgalomból, írja a hatóság közösségi oldala. A vármegyei rendőrség azt tanácsolja, hogy csökkentsük a sebességet, tartsunk megfelelő követési távolságot, egy áthaladó vad után pedig számítsunk tovább. Állatokra is. Ha az ütközés már nem kerülhető el biztonságosan, ne rántsuk el hirtelen a kormányt. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknál. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát kérdeztük.
3: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már is robogunk tovább életünk beszéljével itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan fantasztikus dalok lesznek a társaink, mint a Fight for this Love, Cheryl Cole-tól, de itt lesz a Fall of the Flow-tól is a valahányszor. Az órát pedig, ahogy ígértem, ATV kezdi már is. Jön a Let You Go, itt a Best FM.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 89,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az elmúlt 5 nap a néptáncról szólt, hiszen a 31. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál keretében ismét táncolt a világ városunkban. Látványos gálaműsorok, utcatánc, térzene, folkestek és koncertek várták és várják a belvárosba látogatókat az Alba Régia Tánc Együttes szervezésében. Ma estig a Malom utcai táncházban, a Zicsi színpadon és a Mátyás király emlékműnél, valamint a belváros több pontján is táncra perdülhettünk. A külföldi vendégek között Bulgária, Mexikó és Chile műsorát láthattuk, de mellettük még fellép az Alba Régia Tánc Együttes Szennyor csoportja, illetve az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is. Idén azokra is gondoltak a szervezők, akik már nem tudnak kilátogatni az eseményekre, így a táncosok házhoz mennek, 5 szociális intézmény lakóit látogatták meg és adtak ízelítő tánckultúrájukból, zenéjükből. Minden este felléptek a Zicsi színpadon, illetve a Királyi Játéktér és térzene programokon is találkozhattunk velük. Ma délután 18 órakor startol a táncosok felvonulása a Városház tértől kezdve a főutcán át egészen a Zicsi színpadig, majd itt veszi kezdetét a zárógála 19 órától. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Na de életünk legjobb zenéjének lejátszásában szó sincs zárásról, hiszen 24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát gyorsan rákukkantottam az előrejelzésre, amiben bizony az látszik, hogy még a hétvégéig szép időnk lesz, és aztán augusztus vége felett majd folyamatosan csökken a legmagasabb nappali hőmérséklet. Azt nem tudom, hogy lesz-e indián nyár, vagy ugye a köznyelve, hogy hívja vénasszonyok nyara, de az biztos, hogy ezen a héten még barnulhatunk egy kicsikét, akár a fehérvári strandon is, amelyre a székesfehérváriaknak ingyenes a belépés augusztus 19-éig, hétköznapokon 17 órától. Ugye ezt a döntést még a hőségriadó alatt hozta meg a városvezetés lakossági kérésre, így hétköznapokon ingyenesen mehettek be a fehérváriak a városi strandra 17 órától. Az eredeti tervek szerint augusztus 14-én lejárt volna ez a lehetőség, de aztán meghosszabbították ezt, és gyakorlatilag holnap estig még tovább él ez az opció, hiszen szinte minden hétköznap telt ház volt a strandon ebben az időszakban, óriási volt az érdeklődés. Úgyhogy aki még szeretné kihasználni a talán utolsó nyári napsugarakat, ő ezt még nyugodtan megteheti. Aki pedig életünk legjobb zenével szeretné ezt élvezni, neki pedig nem kell semmi más tennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re hangolnia, ahol 0-24-ben pörgetjük a 90-es, 2000-es évek bestjeit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben folytatódik a Szent István Király Múzeum Múzeum Talks fókuszban a kultúra elnevezésű programja. Ennek keretében holnap délután a múzeum rendház épületében a főutca 6-os szám alatt kurátori tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Totus Tuus című kiállításban. 16 órától pedig egy kerekasztal beszélgetés veszi majd kezdetét a Mária kultusza művészetben II. János Pál pápa öröksége és a Totus Tuus kiállítás üzenete címmel. Ebben Molnár János festőművész, grafikus művész, Schrenk Rita Anna, a Kondor kör vezetője, Tóth Norbert főtanácsos, a Totus Tuus című kiállítás magyar kurátora és Jankovics Marcell özvegye Rubovszki Éva vesz majd részt, közösen keresik a kiállítás üzenetében rejlő kapcsolódási pontokat. A program mindenki számára nyitott, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei öröksége iránt érdeklődnek, mert hogy ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Hála veled. Az órát pedig a No Doubt kezdi a hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
4: Kérdőíven várják a véleményeket a királyi napokról. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kérdőíven várják a véleményeket a székesfehérvári királyi napokról. A szervezők arra kíváncsiak, hogyan értékelik a látogatók a fesztivált, illetve milyen fejlesztéseket vagy változtatásokat javasolnak a következő évekre. A felmérés online a Városi Honlapon érhető el, papíron pedig az Országzászló téren, a Virágórával szemben található információs faházban tölthető ki, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A nemzeti ünnepen is a megszokott rendszerint szállítja el a lakossági hulladékot a depónia. Az érintett településeken a gyűjtőedényeket augusztus 20-án kora reggelig kell kihelyezni, tájékoztatta a város oldala. A társaság hulladékudvarai az ünnepnapon zárva tartanak. A Székesfehérvár Csala pénzverővölgyi hulladékkezelő központ és hulladéklerakó pedig augusztus 20-án és 21-én nem nyit ki. A személyes ügyfélszolgálatok augusztus 20-a és 23-a között nem lesznek elérhetők. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. A biztonságos nyaralásra figyelmeztetnek a Fehérvár megyei rendőrök. Közösségi oldalukon arra kérik a Velencei tónál és más vízpartokon tartózkodókat, hogy vigyázzanak egymásra, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül. A nagy melegben érdemes kerülni a tűzőnapot és ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre. Gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóba hagyni, mert az utastér gyorsan forrósodhat. A hatóság szerint kellő odafigyeléssel sok kellemetlen vagy kockázatos helyzet megelőzhető. Megszűnik a hőség, az ország nagy részén már 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Kedden a napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délutántól zápor is kialakulhat. 26 fok körüli értékek várhatók. Szerdán szárazabb idő jöhet, majd fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Csütörtöktől ismét nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Az utódási hírek után már is pörgünk tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint a Backstreet Boys-os rácok. Itt lett majd a Larger Than Life, amit tíniként konkrétan telitorokból énekeltem. Na de pörög majd a Hála veled is a Kovács kitorat. Órát pedig a No Doubt kezdi már is.
2: 101.8 és 90.4 West FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, amely térségből keresik a legjobb előadókat, a legjobb zenekarokat is. Ugyanis közeledik a Magyar Dalnapja, szeptember 13-a, amely alkalomból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a fiatal fehérvári zenekarok számára szeretne lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra. Elsősorban olyan csapatok jelentkezését várják, akik Székesfehérváron élnek, tanulnak vagy dolgoznak, vagy valamilyen más módon, de kötődnek a városhoz. A tagok átlag életkora maximum 31 év lehet, viszont műfaji megkötés nincsen, rock, pop, metal, hip-hop, jazz, folk, bármilyen zenei stílus jöhet. A lényeg, hogy a koncerten kizárólag magyar dalok adhatóak elő, legyen akár saját, vagy akár más előadó dala. Jelentkezni még majdnem egy hétig lehet, jövő hét hétfő délután 4 óráig várják e-maileket a szervezők. Én pedig 024-ben a forró drótunkon várom a hallgatói észrevételeket és a közlekedési infokat. Dobjon egy üzit, hogy a bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. Az utakon 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben is a szabadtéri tüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, bár azért tegnap érkezett némi kis lehűlés egy icipici esővel, de azért nem mehetünk el amellett, hogy még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz hazánkban, mivel ezek 99%-a emberi gondatlanság következménye, rosszabb esetben szándékossági, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Nagyon fontos, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Kerten belül zöld hulladékot csak akkor lehet égetni, hogyha azt az önkormányzat rendeletben engedélyezné, de például Székesfehérváron ez nincs így. A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ügyeljünk oda arra, hogy mindig legyen a közelben oltóvíz és egy szerszám, amivel a tűz kordában tartható. Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni. Kommunális hulladékot sehol sem szabad égetni, mint ahogy tarlót és nádast sem. A tűzgyűjtési tilalom nem vonatkozik a kerti szalonnasütésre, grillezésre vagy bográcsozásra, de azért figyeljünk oda arra, hogy minden szabályt tartsunk be. Előzzük meg a bajt, hogy ne történjen olyan, mint ahogy ugye nemrég a 8-as számú főút mellett, amely tűz óriási erőkkel terjedt a szárazléti lakóházak és hétvégi házak felé. Életünk legjobb zenéi pedig szintén óriási sebességgel terjedtek a 90-es, 2000-es években, és hát azóta is megállják a helyüket a zenei listákon, és itt vannak velünk a mindennapjainkban, így feldobják a kedd délutánunkat is, például Jau és Pribalszki közöse a Találkoznánk, amit már is pörgetek önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Deja Vu-től szólt az I Can't Stop az elmúlt percekben. Ezzel a dallal pedig nekem muszáj lesz megállnom egy kicsit, behúznom a kis kézifékemet, lenyomnom a stop gombomat, mert hogy lejár a műsoridőm hamarosan, de ez nem jelenti azt, hogy a legjobb zenék lejátszása megállna, hiszen jön DJ White Boy és átteszi a stúdiót, és hozza magával a Best FM Night Shiftet is. Úgyhogy a Hősök maradok bent című slágerével mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szerdai Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvédtiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egy éves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csaknem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A hétvége előtt járunk 2 nappal, aminek elvileg akkor csütörtöknek kéne lenni, tehát mindig mondjuk, hogy minket ezek a hosszú hétvégék, ünnepnapok nem zavarnak össze. Ti se zavarodjatok össze. Ha hétfő, akkor Classic House, ha szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és ha kedd, akkor funky, 6-tól 8-ig szigorúan, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék.

adunk kifelé a nyárból, egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiljainkon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiljainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon és

0: Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van, amin 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem Hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátóhelyei jól vizsgáztak, felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondotlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztóvédelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra, délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén nem várható csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Bocs, sose tudom. Nektek már megvolt a általános iskolás osztály?
3: De nem.
2: Most
3: nem,
2: lesz?
3: Nem? Egyáltalán.
2: Egyiknél sem még?
3: Nem.
2: Mikor?
3: Hát kérlek szépen nem most, hanem utána se. Tehát most...
2: A legnagyobb sem?
3: Középső, még a legnagyobb sem.
2: Én teljesen abban voltam.
3: Még csak most lesz 5 éves.
2: Én teljesen abban voltam, hogy a legnagyobb már éppen most fogja súrolni, tehát hogy egy akkor hálószél.
3: Nem, hát ugye most lesz 5 éves a Best FM, és hát ugye az indulás után született, úgyhogy...
2: Hát nem, a Best FM az már picit több.
3: Jaj, bocsánat, nem a Best FM, a Best FM...
2: Jézusom, remélem nem. A főnök nem hallgatott minket, hello!
3: A Night Shift.
2: Ezt hogy jól fogom kimagyarázni a következő meetingen, édes atya úr. De mindjárt csak arra gondoltam, hogy most már gyakorlatilag, ha eddig nem készültetek fel az általános iskolára, mi hát...
3: Na de akkor hány éves a Best FM?
2: Azt nem tudom, de hogy mi 5 évesek leszünk szeptember végén, az biztos. Nem, nem csak azt akartam mondani, hogy ha már eddig nem készültetek fel az általános iskolára, ugye még csak 2 hét múlva fog kezdődni, akkor már buktátok, mert most hát már augusztus van, most már ugye a halloweeni cuccok vannak mindenhol.
3: Ja,
2: és
3: igen,
2: még a nyárnak sincs vége!
3: Igen. Hát a színes ceruzákról már lemaradtunk.
2: Nem, van nálunk egy csomó, ha esetleg szűkébe vagytok, akkor adok. Na, hangja még egy órán keresztül a legjobb funky zenékkel, itt a Best FM a második órában a Night Shiftben, 7-8 óra között. A legjobb.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na tehát Szabi már voltál, de nyarani majd most mentek.
2: Igen. Látom, ez tetszik
1: neked. Ez zseni.
2: Szabi már voltam, nyarani most megyek.
1: Igazad. Ez pont ez beszéltük viszont előbbi adáson kívül, hogyha nem lennének gyerekeim, lenne rájuk időm, ugye? De ez így egy ilyen... Hova lesz a menet?
2: Hát házom határokon belül Balcsi.
1: Belföld, Balcsi. Wellness, vagy ilyen kis apartman,
2: ne, semmi,
1: vagy
2: semmi.
1: Béreltek egy ilyen kis
2: nem kell wellness, hát úgyis jó meleg a víz, úgyhogy...
1: Lehet triatlonozni, nem? Tehát, hogy bebiciklizel. Bebiciklizel, úszol egy picit, az kifutsz. Igen. És ezt egy tavon belül meg tudod oldani, és egy gyönyörű. Jó van. Mennyi lesz? Egy hét? Kb.
2: Nem lesz annyi, öt nap.
1: De mindegy, akkor pont jövő héten nem leszek.
2: Igen, pont jövő héten nem leszek, úgyhogy nem is tudom, mi lesz így.
1: Hát
2: meg tudjátok oldani?
1: Valahogy megoldjuk.
2: Oké.
1: Azért lassan most már ugye 5 év, ezt beszéltük ugye, hogy lassan 5 éves a Night Shift, úgyhogy azért talán van anyagunk, amit majd azért fogunk tudni ismételni a következő héten. De elrohanyunk egyre előre, hát még ennek a mainak is csak a első negyedére járunk.
2: Majd hallgatlak titeket. Magunkat.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Jött veled szembe kis Reels, meg ilyen olyan videó a weekend koncertekre?
2: Nem. Tudsz valamit?
1: Eléggé látványos. Nagyon rendben. Egy hosszában, egy keresztben, ilyen kifutó, ilyen rohadt nagy stadionokban. Valamilyen arany, mintha ilyen öltöztető bábú lenne, az ott középen, de nem tudom hány méter magas, 8-10. Brutál. Brutál. Mondjuk ezt nem simán meg tudtam volna csinálni a Puskásban egyébként. Mert ugye anno az volt, hogy ő jön, turné, aztán lemondta az egész turnét, mert rájött, hogy hát amit ő kitalálta, az ezek kicsik ezek a stadionok, és aztán végül máshova elment hozzánk, nem? Szerintem simán a Puskásban meg tudtam
2: volna csinálni. Na, Metallica megoldotta, akkor szerintem
1: kétszer is. Meg hát ami még nagyon brutál volt, ugye hát a Kanye West is ebbe a kategóriába tartozik, ugye, hogy a művészetet el tud-e vonatkoztatni a csávótól, a privát dolgaitól, de azt se láttad? A félgömb színpadot?
2: Nem, én nem tudom, mikbe vagy, de én ezekről teljesen lemaradtam.
1: Én sem tudom, hogy miért kapom ezeket, de tudod, hogy így jönnek velem szembe Instán meg Facebookon ezek a videók. Eléggé rendben van az is. Úgyhogy most egy picikét azért sajnálom, hogy a Weekend az így kimaradt, vagy úgy nem jártam jobban utána.
2: Hát majd a következő Weekend.
1: Hogy ez nekem már hogy hiányzott?

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na hát a Mixeid rendszeres feltöltése mellett még ez az, amivel tartozol nekem. Mivel? De ezzel csak nekem tartozol a Mixeidet, hát a rajongóidat károsítod meg, hogy nem kapnak belőle eleget. Ez a Gypsy Woman Remix. Hát ezt csak nálad hallom mindig, és nem tudom, hányszor elkértem. Imádom, nagyon jó.
2: Nem is emlékszem, hogy kértem.
1: Hát ez a baj, látod? Hát pontosan ez
2: de
1: a baj.
2: Ő is most fellépett a Divas-ba, azt hiszem, a House Divas, a VH1-on, vagy nem tudom, hol volt egy ilyen...
1: Igen?
2: Igen.
1: Na, erre meg én maradtam el.
2: Nem is tudom, várjál, Robin S-szel.
1: Hát ez már volt egyszer.
2: Igen.
1: Egy-két évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Robin S...
2: Crystal Waters
1: Sissy Benistone,
2: ők hárma.
1: Ugyanaz ami... megint?
2: Nem, akkor arról beszélek.
1: Ja, de hát ez nagyon régi.
2: Nem olyan régi.
1: Két éves legalább.
2: De teljesen rendben lehozták élő.
1: Persze. Figyeljük, most csináltak valami... az viszont tavaly volt, és azt hiszem Ibizán, hol máshol, megcsinálták ezt a House Divat nagy zenekaros
2: kísérettel.
1: Na az jó volt, az eléggé az rendben volt.
2: Na jó, a zenével kapcsolatban hívjál föl.
1: Jó, rendben. Hát figyelj, nem, jövő héten nem, nyaraljál.
2: Igen.
1: Mert az ugye nem szabad remészenem nyaralni. Jó, és aztán figyelj, ahogy itt nézem a naptárat, tehát akkor te fogod indítani a szeptember 1.
2: Iskola kezdés.
1: Így. Feladjuk akkor majd a leckét. Jó, Hanyusz, jó pihenés nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzatok magatokra, akkor szeptember 1-én várunk vissza.
2: Én is, sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosba. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változáskora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki. Emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenő nap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest filmmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ugye van még egy nap ahhoz, hogy holnap este elkezdődjön a hosszú hétvége, de hát ki vagyok én, hogy Michael Gray-a vitatkozzak, ha ő akarja, akkor már is indulhat a Weekend. Ezzel indul a következő óra itt a Besten, amelyben majd James Blunt, a Spice Girls, a Maroon 5, a Slamming Frogs és a Blackstreet is jön. 8 és 9 óra között.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék az amerikai Voice 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől a Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

Best FM a legjobb zenék. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de idén júniusban azért volt egy érdekes akciója a Black Streetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Black Street érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best of a legjobb zenéka brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre 2027-ben lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készül a Mávis augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla betli, kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítő járatok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzijátékot követően este 11-től hajnali fél kettőig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzijáték után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB-érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg brit zenekart fel lehetne sorolni, akiket legalább egyszer mindenkinek látni kellene élőben, koncertezés közben. Ebből a rengetegből érkezik most kettő ebben az órában. A Jamiroquai, majd a Can't Hit-tel, a Depeche Mode pedig közvetlenül utána hozza a Free Love-ot itt a Best FM 9 és 10 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb.

Best FM a legjobb zenék, simán el tudom képzelni, hogyha valaki az elmúlt 2-3 napban nem ült autóba, akkor teljesen kiment a fejébe, pont úgy, mint nekem, hogy az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt már a komplett budai és pesti alsórakpart le van zárva az autósok elől, szóval tessék kerülni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 100 új honvéd tiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: Családi tragédia történt Gyomaendrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hoffer Dani és Császár előtt 28 év után döntött úgy, hogy ismét egyesítik erőiket, és újból összeállt az FLM. Nagyon remélem, hogy nem kell 28 évet várni majd arra, hogy az NSYNC tagja is megint egymásra találjanak. Egy NSYNC tag, Justin Timberlake jön már is a Can't Stop the Feeling-el, és aztán az FLM is jön a vadonatúj dalával.
4: Ez a Night Shift a best.

Best FM a legjobb zenék, akiknek a tegnap, illetve a mai nap túlságosan hűvös volt, viszont a kánikulát sem bírják, hát azok holnap szerdán mindenféleképpen menjenek valahova outside, mert akkor nekik holnap kellemes lesz az idő. Nem lesz csapadék, és azért olyan őrítően meleg sem. 29 fokos nappali maximumra számítsatok.

Best of a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami

0: Hadd legyek.
1: Best of a legjobb zenék, és ha már két dal ezelőtt felkelt az a nap, akkor most hagyjuk ragyogni. Bob Marley érkezik Funkstar Deluxe-szal, és a Sun is Shining-al itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 57 éves a mai napon, augusztus 18-án az az úriember, akinek minden idők egyik legnagyobb stadion himnuszát köszönhetjük. Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ülve tudna maradni a Jump Around alatt. A House of Pain énekese, frontembere, dalszerzője Eric Schroeder Everlessként érkezik ebben a mai utolsó 60 percben itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

legújabb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapját.

Best FM a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak. Elvileg világkörű.

Besztepem a legjobb zenék, akkor a Cat pipipálva mai Nácsit kipipálva, holnap még egy szerda, és aztán holnap este már lehet kezdeni a hosszú hétvégét. Holnap természetesen pop és rádiós lágerekkel jövünk, meg DJ Effendivel. Jön a Basement Jacks most, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I keep on falling.

Álcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az